bom. Tenk rájek az olcsnér, men fíret földrom. Warum mutat ír, hát tojt múj a leghón, de